Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. május 18-a, hétfő. A mai adásunkban a hírösszefoglalót követően a szeretek a török világból és az Anatóliai elsők legújabb epizódjai következnek. Ne felejtsenek el látogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra.

Hatályba lépett Cisjordániában a palesztin foglyok kivégzését engedélyező izraeli törvény. Az izraeli média híre szerint az új törvény azt követően lépett hatályba, hogy az izraeli hadsereg központi parancsnoksága aláírta a vonatkozó katonai parancsot. A helyi sajtó hírei alapján a palesztin foglyok kivégzését lehetővé tévő izraeli jogszabályt vasárnap léptették életbe. A török külügyminiszter és iráni kollégája az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokról egyeztetett. Hakan Fidan török külügyminiszter irán hivatali partnerével, Abbas Araghchival tárgyalt az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetésekről. Hakan Fidan és iráni kollégája Araghchi megvitatták az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások legfrissebb helyzetét. Tajvan megvédte az USA-ból származó fegyvervásárlásait Trump alkualap kijelentése után. A Xi Jinping kínai elnök és Donald Trump amerikai elnök között lezajlott legutóbbi tárgyalásokon pekingi adminisztráció Tajvan kérdését a Kína és az USA közötti kapcsolatok legkritikusabb ügyeként jellemezte. Lai Ching-te tajvani vezető nyilatkozatában kijelentette, az USA-Tajvannak történő fegyverértékesítése és a két fél közötti biztonsági együttműködés nem csak jogi alapokon nyugszik, hanem katalizátorként is szolgál a regionális béke és stabilitás fenntartásában. Kedves hallgatóink, a mai ír összefoglalónk a végére ért. A mai adásunkban ennyi fért bele, az alábbi szalag címeink. Az EU külügyi főképviselője figyelmeztetett, az USA és Kína és Oroszország gyengíteni akarja az egységes Európát. Trump pedig arra figyelmeztette Iránt, hogy fogy az idő. Most tartsanak velünk legközelebb is, látogassanak el a friss hírek érdekében a honlapunkra. Most a Szeretek a török világban legújabb epizódja következik.

Kedves hallgatóink, a Szeretek a török világban mai epizódjának témája igazán érdekes. Szabadság lángjáról lesz szó, amelyet Abdulhamid Szulejmán Csolpan emelt fel. A témával kapcsolatban dr. Jamil Doğaçi Bek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaljuk össze. Néha egy nemzet sorsát a költők változtatják meg. Abdulhamid Szulejmán Csolpan pedig pontosan ilyen személyiség volt. Nem véletlenül választotta Csolpán álnevet. A török gondolkodásban a hajnal csillag a sötétségben utat mutató jelképet jelenti. Egész életét annak szentelte, hogy utat mutasson az elnyomott Türkisztánnak. Andijánban nevelkedett, elemi iskola és medreszei oktatásban részesült. Ismerte a török nyelvjárásokat, beszélt arabul, perzsául és oroszul. Csolpán nem csak költő volt, hanem gondolkodó, a kultúra katonája és népének ébresztője is. A dzsadidista értelmiségiek hatása alatt formálódott, közelről követte a török világ kultúráját és irodalmát, tollát pedig népe szabadságának szolgálatába állította. Csolpán nagysága nem csupán az elnyomás elleni haragjában rejlik. Igazi nagysága abban áll, hogy a szabadulás útját is megmutatta. Az ő felfogásában a nacionalizmus nem üres elszavakat jelentett, hanem azt, hogy a nemzet először saját nyelvét, saját értékeit és saját iskoláit nyerje vissza. Regényeiben és gondolatvilágában hangsúlyozta, hogy a gyermekeknek először nemzeti iskolákba kell nevelkedniük, meg kell tanulniuk saját népük nyelvét és értékeit,

majd ezt követően kell a tudomány és a modern ismeretek felé nyitniuk. Csolpán szerint tehát a nemzet és a haza felépítése nem csupán a határok védelmét jelentette, hanem iskolák alapítását, a nyelv megőrzését, valamint a műveltség felemelését is. Ma is ez a feladatunk, olyan nemzetékeket nevelni, amelyek gyökereiben a földhöz kötődnek, tekintetükkel azonban a horizontot figyelik. Van azonban még egy figyelemreméltó pont. Csolpán nacionalizmusa nem bezárkózó, hanem egyesítő nacionalizmus volt. Írásaiban Ismail Gaspiraldis eszméje emelkedett ki. Egység a nyelvben, a gondolatban és a cselekvésben. Csolpán tudta, hogy a török népek nem széthulva, hanem összefogva maradhatnak fenn. Ezért műveiben az egység gondolata nem puszta díszes mondatként jelenik meg, hanem egyenesen a megmenekülés receptjeként. Az a rend, amelyben a török világ népei nem feledkeznek meg egymásról, és nem maradnak közömbösek egymás fájdalma iránt. Az ő nagy eszményének lényege ez volt, és ma is erre van a legnagyobb szükség, egy olyan testvéri rendre, ahol a népek válvetve állnak egymás mellett. Pán lelki földrajza a török iszlám világ volt. Olyan klasszikusok táplálták, mint Saad Shirazi, Hafiz, Ali-Shir Navi és Fuzuli. Érdeklődött az oszmán irodalom iránt, így tollában tovább éltette a török és az iszlám civilizáció közös emlékezetét. Ennél is fontosabb, hogy nem csak Türkisztán, hanem az egész elnyomott iszlám világ sorsát a szívén viselte. Műveiben Indiától Kelet-Türkesztánig, Egyiptomtól Tunéziáig, Algériától Türkiéig rámutatott arra, hogy széles földrajzi térségek szenvednek az imperialista nyomás alatt. Gondolkodásában a török identitás és az iszlám világ fájdalma elválaszthatatlan volt egymástól. Éppen ezért Csolpán különleges helyet foglal el a türk-iszlám világban. A türk identitás nem üres származási kérdésekre építette, hanem igazságosságra, szabadságra, elkölcsre, oktatásra, kultúrára és hitre alapozta. Az ő nacionalizmusa építő nacionalizmus volt. Azt akarta, hogy a lerombolt újra felemelkedjen, a szétszóródott újra egyesüljön, a sötétség pedig világossá váljon. A nők oktatásától a fiatalok neveléséig, a nyelv megőrzésétől a történelmi tudat kialakításáig húzódó gondolatvilága világosan megmutatja, milyen nemzetképet hordozott magában. Egy ilyen személyiség természetesen nem csak a saját korszakának, hanem ma is a török világ közös emlékezetének egyik legnagyobb alakja. Csolpán számunkra még értékesebbé teszi az a lelki kapcsolat, amelyet Türkiével alakított ki. Amikor Anatólia megszállás alatt állt, az itt vívott függetlenségi harcot nem csupán Anatólia, hanem az egész török világ szabadság küzdelmének tekintette. Ezért ajánlotta Tufán című versét Anatólia győzedelmes hadseregének. Versében üdvözli a Szakária és az Inönü csatáit, a szabadság harcosait és a török hadsereget az elnyomottak bosszúálló áradataként ábrázolja. Ez nem pusztán irodalmi lelkesedés volt, hanem valódi testvéri nyilatkozat Türkisztántól Anatóliáig. Ha akkor Anatólia elbukik, Türkisztán reményei szerte foszlik. Ha pedig Anatólia talpra áll, az minden elnyomott török nép számára bátorságot ad. Csolpán ezt nagyon korán felismerte. Verseiben tehát nem csak Anatólia támogatása jelenik meg, hanem közvetlen felhívás az összefogásra is. Egyesüljetek népem! Hangzik a kiáltása, amely ma is élő és megrázó erejű. Miközben Türkisztánt akarta felemelni, ugyanabban a sorba helyezte a zászlót, a szívet, az állameszmét és a függetlenség vágyát. Ezért hazája nála nem pusztán földdarab, hanem egy szent hely, amely fölé zászlót kell emelni, és amelyért áldozatot kell hozni. Nyelve újra megtanít bennünket arra, hogyha a nemzeti egység csak szó marad, széthullás kezdődik. Ám ha a zászló, az iskola, a történelem és a közös eszmény találkozik, a nemzet újra életre kell. A szovjet rezsim el akarta hallgattatni Csolpánt, nacionalizmussal vádolva letartóztatták, majd 1938-ban agyonlőtték. Később pedig megpróbálták kitörölni a nevét az emlékezetből. Műveinek kiadását, birtoklását, sőt, még a nevének említését is bűncselekménynek tekintették. Azonban a gondolatokat nem lehet golyóval megölni. Évekkel később rehabilitálták, Üzbegisztán függetlenné válása után pedig művei ismét napvilágot láttak. Ez ismét arra emlékeztet bennünket, hogy azoknak az íróknak a művei, akik

valóban a népükért írnak, talán későn jutnak el az emberekhez, de soha nem vesznek el. A Csolpán neve ma is él, az azért van, mert mindig a helyes oldalon állt. Ma a feladatunk nem csupán az, hogy emlékezzünk Csolpánra, hanem hogy meg is értsük őt. Megértsük a török identitást védelmező állásfoglalást. Azt a gondolatát, hogy a török népek együttműködése és szolidaritása nélkül nem lehet jövőt építeni. Valamint azt a nagy látásmódját, amely Türkisztánt, Anatóliát és az egész török iszlám világot közös sorsközösségben látta. Mert a nemzet és a hazaépítése éppen ezt jelenti, megújulni úgy, hogy ne feledjük gyökereinket, megerősödni úgy, hogy nem feledkezünk meg testvéreinkről, és a világ felé nyitni úgy, hogy nem veszítjük el nyelvünket. Csolpán egy csillag nevét viselte. A feladata ma az, hogy ne veszítsük szem elől azt az irányt, amit kijelölt, amelyet ez a csillag mutat. Kedves hallgatóink, dr. Jamil Dohácsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották. A jövő héten egy újabb témával jelentkezünk.

Origi sekserint Eleusor Egyptomban és Mezopotámiában használtak vitorlát. Már nem volt szükség evezésre, fáradtság nélkül lehetett hatalmas terheket messzire szállítani. Eleusor a közvetlen környezetükben kereskedtek, majd a tengerjárás fejlődésével az Anatólia déli partjain fekvő, majd a nyugati államokkal. A földközi tenger biztonságosabb volt a Nil tengerekhez képest, de így is történt.

Egy tragédiák, hajók süllyedtek el. Az elsüllyedt hajókból pedig rengeteget tanultunk a régi civilizációkról és időkről. A vízerszredek során Anatólia több tucat civilizáció otthona volt. Valódi régi Szmennyország számos helye szabadtéri múzeum. A tudományos világot meglepő új felfedezés bukkan fel, melyek némelyike megváltoztatja a gondolkodást, némelyike megerősíti a korábbi tudást. Hegek, kövek, síkságok mondják, maga vagyok a történelem, gyere, új dolgokat mesélek. De csak ezek szólnak hozzánk, csak a szárazföld beszél az emberi történelemről. Nem. Anatólia tengereinek is sok mesélni valójuk van. Törökország parti vizeit tartja a tudományos világ a tengerjárás bölcsőjének. Ezek a tengerek az ókortól a tengeri civilizációk otthonai és sok civilizáció útvonalai is voltak. A három oldalról tenger határolta föld először a kereskedelmi flották, majd az utasszállító hajók és felfedezők útvonala lett. A világ legrégibb hajóroncsát Törökország déli részén, Antalya Kumluca tengerpartján fedezte fel egy szivacs halász. Merülés közben ez a gelidonyai hajóroncs. Rakománya rész, bronz és on rögökből állt. A karbon vizsgálatok szerint 3200 évvel ezelőttről a késői bronzkorból származik. A szárazföldi ásatások szabályai szerint egy roncson végezték a világ első víz alatti ásatását, vagyis az első szisztematikus víz alatti roncsfeltárást. A roncs feltárása 1960-ban egy szezon alatt a víz alatt történt. A roncsról bronzból készült balta, ásó, kapa, gerej, konyhai és mezőgazdasági eszközök kerültek elő a tenger mélyéről. A gelidonyai hajó roncs figyelemre méltó rakománya még a hulladéknak ítélt írt maradványok. Ezek a hulladékok bizonyítják, hogy akárcsak ma, akkoriban is igyekeztek a fémeket újra hasznosítani. 3200 évvel ezelőtti őseinknek ismét sikerült meglepniük minket. Az ásatások előkerült leleteknek a Bodrumi várban alakították ki víz alatti múzeumot. Így Törökország hozta létre az első víz alatti múzeumot. Az amerikai víz alatti régészetnek is lendületet adott a gelidonyai ásatás. A világ víz alatti régészete a gelidonyai roncsal született meg.

Uz Antalya Kaşrigi Oyanak Vizein Ezerkilen Sazno Osmanlıik Ben Felfedezet Ulu Buruni Ronç El Hodi Totta O Vilak Legrigi Payo Ronçat Simit O Gelidonyayı Ronç Tol Mert Kit Sazi Vel Korab Rol Sarmazik Tizenek sezonun ad tartot ahusadik sazat lekna gök felfedezi şinek tartot ronç fel taraşa. Töbezer, merülişyel, riz tömböket, kobalt kik, türkiz, iş, levendula sinü, kerek, üvek lapot, paratlan lele teket, hostak felsinre. Olegri gib nerşan yak forraşnak tartot üvek tömbök, bizon yiğitiyak, Hoge korban Siria, iş o zigeyi tenger köst üvek kereşkerelen foyd. Elefant, iş vizillo agarak, bronz nilak, lanç caheygek, iş a török iş, elö kerültek aronç bol. Ora komant berrakottak, uhayoba, mindent elö kisitettek azutra, felhu.